0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddélyfélig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárcavezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották, a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csaknem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádióknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
1: Napos felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
2: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófa védelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyisérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jön a rekordok napja augusztus 8-án szombaton a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. Közösségi oldalukon hívták fel a figyelmet, hogy a rendezvény részeként bekapcsolódnak az országos vízipisztoly csatába is. A program egyben Guinness rekord kísérlet is. Azt kérik a résztvevőktől, hogy a vízipisztolyukat vigyék magukkal. Emellett a fürdőzők egy 60 méter hosszú vízi akadálypályán is versenyezhetnek, illetve további ügyességi játékokat és kihívásokat szerveznek. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, küllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor vele is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Jelöltet állíthatnak szolnoki lakosok, intézmények, érdekképviseletek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint más helyi közösségek. A javaslatban meg kell adni a jelölt nevét és címét, továbbá be kell mutatni, milyen munkával érdemelte ki az elismerést. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja meg a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Takarékos ivóvíz használatot kér a szolnokiaktól a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőségben jelentősen megnőhet a települések vízfogyasztása, ami vízhiányt és nyomás csökkenést okozhat. Különösen 18 és 24 óra között fontos visszafogni a felhasználást. Azt kérik, hogy ivóvízzel ne locsoljunk kertet, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon, emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takaríthatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya.
2: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az alcsi holt Tiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az alcsi holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 2026. 8. hó 7. péntek. Sok boldogságot kívánok, kedves ibolyák, és Isten éltessen minden szülinapos Best hallgatót is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, és készültem a Hooligans-zel, jön Ed Sheeran a Flip the Script, de most 50 Cent a Candy Shoppal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 219. napján, augusztus 7-e van péntek, a Nemzetközi Sörnap, amelyet minden év augusztus első péntekén tartanak, és amely 2008-ban indult a kaliforniai Santa Cruzból. Célja ünnepelni a sörfőzőket, a sörpultosokat és magát az italt, valamint összehozni a különböző kultúrákat egy-egy korsó sör mellett. Persze, csak szigorúan 18 éven felülieknek és mértékkel. Rossz szokások, Bad Habits címmel pedig Ed Sheeran dalával megy tovább a péntek reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Eredetileg a hét közepére prognosztizálták, de pár napot késett. Reméljük, ma már tényleg itt az enyhülést hozó hidegfront. Részletek az időjárásról a hírek végén, rögtön fél hét. Jó reggelt, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban. Mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bár aki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Vésű úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófavédelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyi sérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha minden igaz, ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből itt-ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 29-39 fok között lesz még ma a maximum. Legelőször a nyugati határ mentén enyhül az idő, legkésőbb pedig délkeleten majd. Két diva a 90-es és 2000-es évekből, és hát napjainkban is igen-igen népszerűek továbbra is, és aktívak továbbra is. Egyiküket például az idei foci VB-n is láthattuk, nem is egyszer, fellépőként is, és a közönség soraiban is fiaival. Jön Beyoncé, és az emlegetett Shakira, Beautiful Liar című dala a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok! Órák kérdése, vagy valahol már hűvösebb van? Meg lehet írni akár ezt is. 0620 55 55

0: 155 az érkező hidegfrontról, részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Hét után pedig jön többek között Whitney Houston. És Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lego. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kritikus helyzetben a hal-gazdaságok. Kábítószergyanús anyagok miatt kattant a bilincs. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hal-gazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halas tavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halas tavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg, és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekerdő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csak nem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is meleg nyári idő lesz környékünkön. A meteorológiai modellek szerint sok lesz a napsütés a következő napokban. A délutáni csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, hajnalban is 20 fok körüli értékek várhatók. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. Elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Azzal a Madonnával indul az óra, aki Kylie-val készítette el nemrég első hivatalos duettjüket, amely augusztus 7-én jelenik meg, a címe pedig Love Sensation lesz. Most a Give It To Me-t énekli, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 7-én pénteken, azon a napon, amikor 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl norvég utazó társaival megérkezik a polinéziai Raroja korál szigetre, melyel így bizonyítást nyert, hogy az ókorban mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. További érdekességek augusztus 7-éről egy picit később, addig Will Smith, nem sokára a Valmar és Manuel, most pedig Mark Ronson és Amy Winehouse duettje.

0: Best FM, a legjobb zenék. 90-es és 2000-es évek időszakának legelejére ugrunk vissza a hírek után. Rögtön 7:30, jó reggelt! A hírek végén részleteket hallhatunk az érkező hidegfrontról végre, aztán pedig a Dimples D Sucker DJ-je folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyben vannak a kőrisfák. Keresik az Adorján Ildikó díj jelöltjeit. Takarékos vízhasználatot kér a vízművek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Veszélyben vannak a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észrevehető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Jelöltet állíthatnak szolnoki lakosok, intézmények, érdekképviseletek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint más helyi közösségek. A javaslatban meg kell adni a jelölt nevét és címét, továbbá be kell mutatni, milyen munkával érdemelte ki az elismerést. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja meg a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Takarékos ivóvízhasználatot kér a szolnokiaktól a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőségben jelentősen megnőhet a települések vízfogyasztása, ami vízhiányt és nyomáscsökkenést okozhat. Takarékosságot jelentett a rövidebb zuhanyzás és a mosógépek teljes töltettel történő használata is. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Eszterfem, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Sok boldogságot az ibolyáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 71 éve ezen a napon a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árulni az első tranzisztoros rádiót. 1958. augusztus 7 megszületett Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere. 1960-ban a mai napon született David Duchovny, amerikai színész, az X-aktákban láthattuk a legtöbbször. 1966-ban a mai napon született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia alapítója. A sor pedig a 75-ös születésű Charlize Theron, dél-afrikai színésznő zárja, akit legutóbb Kalipszó szerepében az Odüsszeiában láthattunk. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bérságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugdíjra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bár aki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Vésű úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófavédelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyisérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy jó tanács, aki az M1-esen halad Budapest felé, és még Tata előtt tart, válassza inkább az 1-es főutat. A terelésben két helyen, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset okoz. Hát összesen több mint 10 kilométeres torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön George Michael, most pedig a House of Glass jön. Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt éreztem ma, amikor kiléptem idefele jövet az ajtón, hogy nem nehezedik rám az éjszakai forróság sem. Kellemes szellőjár, nálunk ugyan nem esett, de mindenképpen felfrissült a levegő, és ez jó, úgyhogy próbáljuk meg újból. Forróság nélkül, csak idézőjelben kánikulában, a pénteket, augusztus 7-e van, jó reggelt, jó utat, sok boldogságot az ibolyáknak, aki pedig az M1-esen készül Budapestre tartani, az jobban járhat Tatabányánál, lekanyarodik az 1-es főútra, terelésben ugyanis több helyen is baleset, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset nehezíti az M1-es forgalmát. Jön a Laya és a Try Again a folytatásban a Besten.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. It's been a long time, long time. Wishing to left you, left you without a dope beat.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Sopronban 20, Szeged környékén 27 fok van, és napközben is ez lesz majd a leosztás. 30-37 fok között alakul a mai maximum, és délkeleten marad még a magasabb hőmérséklet, máshol felfrissül a levegő. Érkezik, vagy már ide is ért a front egy része. Pontos részletek az időjárásról a hírek végén rögtön 8:30. A Take That dala a Relight My Fire szól utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kritikus helyzetben a hallgazdaságok. Kábítószergyanús anyagok miatt kattant a bilincs. Egyre többen utaznak vonattal a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg, és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekerdő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csak nem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is meleg nyári idő lesz környékünkön. A meteorológiai modellek szerint sok lesz a napsütés a következő napokban. A délutáni csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat. Az éjszakák sem lesznek hűvösek, hajnalban is 20 fok körüli értékek várhatók. A szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. Elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM a legjobb zenék, jön a Molokó dala, The Time Is Now, itt az idő, a hűvösebb idő, hála a jó égnek. Ma egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják, gomoly felhők, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, de felhőszakadás, jégeső sem kizárt, viszont fontos, hogy nem országosan, csak lokálisan várhatóak ezek. A maximum 30-36 fok körül alakul, délkeleten lesz még magasabb a hőmérséklet, máshol érezhetően enyhült és enyhül a forróság.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egyik legszebb jazz megazdalt is lejátszom majd a következő órában. Szól majd a csepp a tengerben a hírek után. Az óra Fergivel indul. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ma végre nem lesz 40 fok. Jó reggelt, szép napot kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Veszélyben vannak a kőrisfák. Keresik az Adorján Ildikó díj jelöltjeit. Takarékos vízhasználatot kér a vízművek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Veszélyben vannak a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Névik növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Jelöltet állíthatnak szolnoki lakosok, intézmények, érdekképviseletek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint más helyi közösségek. A javaslatban meg kell adni a jelölt nevét és címét, továbbá be kell mutatni, milyen munkával érdemelte ki az elismerést. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja meg a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Az elismerést a szociális munkanapján adják át. Takarékos ivóvízhasználatot kér a szolnokiaktól a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőségben jelentősen megnőhet a települések vízfogyasztása, ami vízhiányt és nyomás csökkenést okozhat. Takarékosságot jelenthet a rövidebb zuhanyzás és a mosógépek teljes töltettel történő használata is. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, hogy a sivatagi jelző már nincs tiltólistán, jön a Sivatagi Rózsa, Desert Rose is Sting-től és Chad Mamitól ebben az órában, amelyben énekel még Kelly Clarkson, zenél a Bon Jovi, itt lesz a Fats & Small, de csak Fergie után. Hello, jó reggelt kívánok, 4 perc elmúlt 9 óra. Augusztus 7, péntek, sok boldogságot az ibolyáknak és a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Emlöventa vagyok.
0: Best FM!

FM a legjobb zenék. A Holdig és vissza a címe a Savage Garden soron következő dalának, de van, ami nem jön vissza a Holdról. Például a SpaceX rakétájának egy fokozata, amely a hangsebesség 7-szeresével csapódott a Holdba. A 3 tonna TNT robbanásával felérő becsapódást a NASA és a csillagászok is árgus szemekkel figyelték. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön tehát az Ausztrál Duo, és jöhet a közlekedés info is, ha van. 0620 55 55 155.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Fats & Small-t hallottuk, Feel Good. Jó érzés, hogy most már egy kicsit enyhült a forróság, fújdogál a szél, hajladoznak a fák itt a stúdió ablakán kitekintve, ezt tapasztalom, illetve úton idefele nem nehezetett rám a hajnali forróság. 41,6 fok megdőlt a mindenkori melegrekord, viszont most nagyon kellemes, 19 fok van csak Sopronban, az ország délkeleti részén viszont 30, napközben is ott lesz melegebb, 36-37 fok is lehet akár, máshol 30-34 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, az IIO-tól és Nagy Jálitól, ez a Rapture a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek két ikonja adja egymásnak a mikrofont. Christina Aguilera után jön Britney Spears, és egy gyors közlekedési info az M6-osról, ahol a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében két autó ütközött a helyszínen, és idejére a külső és a lálósávot lezárták.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idő, ami néha rohan, néha pedig nagyon-nagyon lassan telik, főleg ha például a tikkasztó forróság végét várjuk. Time is ticking away, 10 után hozom a C-block dalát, és most, hogy enyhülni látszik a hőség, nem fér a bőrében a Hooligans.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, tartunk egy

0: Egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban. Mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugdíj kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bár aki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófavédelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyi sérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hála a jó égnek, nincs már 40 fok, az ibolyák sem ponnyadoznak a forróságban. Nekik egyébként sok boldog névnapot kívánok, augusztus 7 péntek, úgyhogy táncra perdülhetünk egyrészt a hétvége okán is, meg hogy véget ér a forróság. Aki így tesz, annak 6 és 8 között ma a Night Shift Extrában a házigazda, White Boy pörgeti a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben. Ezek közül Oli Mercy indul, a Dance With Me Tonight, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egy jó hír a Faith No More rajongóknak, 2027 a zenekar visszatérésének éve lesz. Több mint egy évtized koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás zenekar ezzel pontot tett az évek óta tartó találgatások és meghűsült újraegyesülési tervek végére. A 90-es és 2000-es évekből most a Crystal Waters hozzá egy szeletet 100% Pure Love a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Két jó hír, egyrészt megszűnt a forróság, másrészt újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között. Sajnos nem a Duna vízállása emelkedett jelentősen, hanem a kotrási munkálatok tették lehetővé a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Lady Gaga paparazziával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt az ibolyákat, a szülinaposokat ünnepelhetjük együtt, vagy ha van közlekedési hír, azt is várom szeretettel. Képzeletbeli házi színpadunkon pedig fellép a Red Bull Pilvaker is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak kitáljék, mit jelent nekem szülő hazám, mit
1: elállt. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Holnaptól enyhül a forróság. A hőségriasztás akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez majd jövő keddig marad érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén eleredt az eső tegnap, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. A paksi atomerőmű utolsó blokkja stabilan üzemel. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ma már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és KVAD bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtadás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Pár fokot mérséklődik a meleg, de még mindig marad a kánikula. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma már nem lesz 40 fok, de még marad a meleg nyári idő. A hidegfront nem hoz országos csapadékot, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. Országszerte sokat süt majd a nap, délutántól lehet több felhő az égen. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos idő, elvétve záporokkal, a szél megélénkül, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Viszontlátásra, hőkupola, ne lássunk már többé. Soha. Hihetetlen, de vége van a hihetetlen forróságnak. Hihetetlen meleg volt, megdőlt a mindenkori melegrekord, ahogy hallottuk többször. 41,6 fok még nem volt Magyarországon. És hihetetlen, de hihetetlen címmel az IMF dala is szól nem sokára. Ebben az órában Jay-Z Beyoncé-val, Artful Dodger Craig Daviddel, elsőként pedig Lady Gaga jön. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palotta vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, ami azt jelenti, hogy Night Shift Extra 6 és 8 között. Ma a házigazda hozza az ezredforduló legnagyobb slágereit mixben 120 percen keresztül a Best FM lemezjátszóinál. White Boy, most pedig Artful Dodger érkezik. Best FM.

0: Ezt a fenn, ha a legjobb zenék. Hála a jó égnek megszűnt az embertelen forróság, vagy hát megszűnik majd délkeleten is valamikor holnap, mert hogy ott ma még nagyon meleg, 36-37 fok is lehet, máshol 30-34-35 fok közötti maximumok mellett telik a péntek. Kis szél, lokális záporok, zivatarok, ilyen időre készülhetünk majd a holnapi és a holnap utáni napon is. A folytatásban még az óra végéig hozom Madonnát, aki első hivatalos közös dalát készítette Kylie-val, de érkezik Horváth Tamás és Jerry Hellivel is a Westen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése is 12-t üt az óra, úgyhogy ideje átadnom a stafétát Majoros Ritának. A The Rasmus in the Shadows című dalával startol a pénteki Best délután. Hétvégén is találkozunk, akkor Hori kollégám helyett jövök holnap és holnap után reggel 6-tól. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent az élelmiszerek ára is. Véleményezhetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjét. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerparton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán rámutatott, az erősödő forint is hozzájárult a kedvező inflációs adathoz, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedés Tudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen betettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hidegfront, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szépséges pénteket, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Megjöttem a péntek délutánra is, és hangolok mindenkit a hétvégére. A leges legjobb zenékkel, a kedvenc időszakunkból, a 90-es, 2000-es évek, onnan pedig nem lehet mellélőni. Úgyhogy kezdek is Rasmusszal, jön az In The Shadows, töltsük együtt a mai délutánt is. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos napot kívánok mindenkinek. Itt a péntek délután, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Ha van valami jó kis program tervük, akkor osszák meg velem, vagy akár én gyorsan a többiekkel. 0620 55 55 155. Ide jöhetnek a program ajánlatok. Vagy ha valakinek van valami jó kis grill receptje, nagyon-nagyon szívesen várom. Most nekem pont arra lenne szükségem. Úgyhogy köszönöm előre is, cserébe isteni zenéket tudok hozni egész délután, sőt, napkérdését is hozok, közlekedési információkat is, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát olyan zenékkel, mint DJ Sammy és a Heaven, vagy éppen Vesz és az Alane. Az Aqua Barbie girlje pedig már viszi is tovább a délutánt és a jó hangulatot itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is már most sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk óvatosak, figyeljünk egymásra. Sokan elindulnak majd a Balaton felé is az M7-esen, úgyhogy erre azért számítani kell. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-esen, méghozzá Cegléd elkerülő szakaszán, a főváros irányába, 71-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos néhol arra szoló torlódás nehezíti az autósok dolgát ma is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a jó kis Honey Bees dal a Védtelen zárta le az első órát ebből a délutánból, de megyünk is át a másodikba, mert hogy nyakunkon a hétvége. Szóval mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És de nem majd a halott pénz is. Itt lesz a mai.
2: Megöregszünk majd, némán néz majd szét a szenvedély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. A miniszterelnök úgy reagált, 10 éve nem volt ilyen kedvező az inflációs adat, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Holnaptól kissé enyhül a forróság, a hőségriasztás ugyanakkor marad, de másodfokúra mérsékli az országos tisztifőorvos. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén tegnap elerett az eső, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézy Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és kvadbérléseket, valamint a taxiszolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtadás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Ezüstérmet nyert Fábián Bettina a párizsi úszó Európa bajnokságon. A nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában lett második. A számban német aranyérem és olasz bronzérem született. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hidegfront, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Réta vagyok. Na nézzük, hogy mik azok a felejthetetlen slágerek, amiket most hozok. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Nem hiszem, hogy be kell mutatni. De itt lesz majd Eagle Eye Sherry is, és a Safe Tonight. Jön majd az Outcast, itt lesz Dance-el, most pedig a Deja Vu-vel indul az óra. Már itt is az I Can't Stop.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Azon gondolkodtam, hogy én az a típus vagyok, aki szeretem magam meglepni apróságokkal, néha nagyobb dolgokkal is, de hogy amikor van egy kevésbé jó napom, akkor szeretem, hogyha mondjuk veszek magamnak egy sütit, és egyszerűen csak feldobódik a kedvem, vagy pont, hogyha valami jó dolog történik, mert mondjuk sikerem lett valamiben, akkor megjutalmazom magam. Na de a kérdés az, ki mikor lepte meg magát utoljára, és mivel? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Illetve az is kérdés, hogy egyáltalán szoktak ilyet csinálni, vagy egyszerűen megdicsérik magukat gondolatban, és aztán lépnek tovább? Van ilyen? Én tényleg javasolni tudom, hogy néha lepjék meg magukat is néhány kedvességgel, figyelmességgel. Na, jöhetnek az üzenetek, és persze a vélemények is, na meg az Outkast dala. The Way You Move, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és az utakra is. Figyelem az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti az autósok dolgát. Aki teheti, válasz az egyes főutat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valaki erről tud. Megköszönöm, hogyha megírja. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-as autóút csomópontjához két autó koccant. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak az autók, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-as autóút forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás autó veszteg el a 28-as kilométernél a külső sávban, úgyhogy ezzel is számolni kell. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent már 2 óra a délutánból, úgyhogy tényleg egyre közelítünk a hétvégéhez, úgyhogy 2-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és sűvítünk tovább. Például Gáspár Laci dalával, azt hiszem pont ide illik. Jön a füllet forró nyár. És jön majd Sherry Cole is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Stabilizálódott az ország energiaellátása, átfogó felmérés a gyermekvédelemben. Holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Holnaptól pedig harmadfokúról másodfokúra mérséklik a hőségriasztást is. A kormányfő megköszönte a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok takarékosságát, de azt kérte, hogy a tudatosabb energia és vízhasználatból minél többet őrizzünk meg. Hozzátette, Pakson továbbra is nehéz a helyzet, a Dunavíz szintje csak átmenetileg emelkedik. Az atomerőmű egyetlen működő turbinája stabilan termel. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután, a jó hangulat, és mindjárt itt a hétvége. Nem Majoros Rita vagyok, úgyhogy felpörgetem önöket, például Sheryl Cole vagy a Fight for This Love. De itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, és Paul Johnson is a Get Get Down-nal. A Nickelback indítja az órát, jön a Photograph, én pedig jó hétvégét kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai kérdésem az, hogy ki mikor és mivel lepte meg magát utoljára, akár egy kicsit szomorúbb napon, hogy jobb kedve legyen, vagy mondjuk valami sikerélmény után. Azt írja Anita, egy piros rúzzsal leptem meg magam, miután sikerült lezárnom egy nagyon nehéz projektet a munkahelyemen. Minden alkalommal mosolygok, amikor használom. Én teljesen megértem, én ugyanezt szoktam csinálni. Én nem pirosat, hanem rózsaszint vettem magamnak a múlt héten. Zoli is írt, vettem magamnak egy jó minőségű grillezőt. Régóta vágytam rá, és végre úgy voltam vele, hogy megérdemlem. Nagyon jól tetted. Kata is írt, egy napos wellnessre fizettem be csak saját magamat. Telefon kikapcsolva, teljes nyugalom. Nagyon-nagyon kellett, nagyon sokat dolgoztam ezen a nyáron, és még nincs vége. Hát akkor Kata, élvezd! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Kimivel lepte meg magát legutoljára, és egyébként mikor volt, és azt is nyugodtan megírhatja, hogy miért, akár tényleg egy rossz nap után, vagy egy hosszú munkahét után jöhetnek az üzenetek. Paul Johnson pedig a folytatásban, és azt hiszem, ez pont azok közé, a 90-es évekbeli slágerek közé tartozik, aminek nagyon-nagyon minimál a szövege, tényleg get down, nagyjából ennyit kell megjegyezni, viszont annál nagyobbat üt. Egy chicagói house klasszikus itt a Best FM-en, get down.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Welcome to the song, Bobby. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok ebben a melegben is az autósoknak. Vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig úgy érzik, akár egy hosszabb, rövidebb úton, hogy picit bágyattabbak a nagy melegtől, akkor tartsanak több szünetet, frissítsenek, legyenek óvatosak. Tényleg vigyázzunk egymásra az utakon. Én pedig meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Budapesten az Üllői úton baleset történt az Ecseri úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani, de többen is írtak a hallgatóink közül, hogy baleset történt a Róbert Károly körúton is, méghozzá Lehel utcánál. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is. Korábban baleset történt az M5-ösön a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, a 98-as kilométernél a kialakult torlódás már feloszlóban van. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autóút között továbbra is kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között torlódás van, lassulás. Aki teheti, választ az 1-es főutat vagy más alternatív út vonalat a főváros felé, ha valakinek pedig van ilyenje, ilyen kerülő útja, alternatív útvonala, kérem írja meg, vagy hívjon fel a 0620-5555-155-ös számon. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófa védelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyisérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jön a rekordok napja augusztus 8-án szombaton a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. Közösségi oldalukon hívták fel a figyelmet, hogy a rendezvény részeként bekapcsolódnak az országos vízipisztoly csatába is. A program egyben Guinness rekord kísérlet is. Azt kérik a résztvevőktől, hogy a vízipisztolyukat vigyék magukkal. Emellett a fürdőzők egy 60 méter hosszú vízi akadálypályán is versenyezhetnek, illetve további ügyességi játékokat és kihívásokat szerveznek. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor vele is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő

0: munkát végzett ezen a területen. Jelöltet állíthatnak szolnoki lakosok, intézmények, érdekképviseletek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint más helyi közösségek. A javaslatban meg kell adni a jelölt nevét és címét, továbbá be kell mutatni, milyen munkával érdemelte ki az elismerést. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja meg a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Takarékos ivóvízhasználatot kér a szolnokiaktól a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőségben jelentősen megnőhet a települések vízfogyasztása, ami vízhiányt és nyomáscsökkenést okozhat. Különösen 18 és 24 óra között fontos visszafogni a felhasználást. Azt kérik, hogy ivóvízzel ne locsoljunk kertet, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon. Emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takaríthatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya.
0: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az alcsi holttiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az alcsi holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mondanám, hogy péntek az én napom, de tulajdonképpen minden nap az én napom. Üdvözlet újra a Szolnoki Stúdióban, Fodor Attila, Ibolyák boldog névnapot. Ezen a napon született David Duchovny, az X-akták főszereplője, Charlize Theron és Marco Melandri, olasz motorversenyző. Mika érkezik elsőre a Big Girl-el.
2: 102.4 West

A megérkező hideg front holnap már tovább is áll, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Sajnos emiatt egyébként csak átmeneti a lehűlés. A holnapi napon már sok lesz a napsütés, kezdetben még egy-egy rövid zápor kialakulhat. A szél ugyanakkor élénk lesz, a legmelegebb órákban 32 fokot mérhetünk majd. Vasárnap is napos időre készülhetünk, sajnos már csapadék nem várható. A Dunántúlon fog majd inkább megélénkülni a délkeletire forduló szél. 32 fok körül lesz a csúcs. A jövő hét is napos időnként felhős idővel indul, eső nélkül újra emelkednek a napi maximumok, hétfőn 34, kedden már 36 fok valószínű a térségben, és nagyjából ezekkel a csúcsokkal számolhatunk egészen jövő hét hétvégéig, és csapadék sem várható most az előrejelzések alapján. Viszont a hétvégét is kihasználhatjuk egy jó kis fürdőzéssel, a Tisza és a Tiszató hőmérséklete 27-28 fokos, a Balaton vize is most 28 fokos, Horvátországban is tombol a kánikula, ott is 35-39 fok között vannak a napi csúcsok, a tenger vize 26-29 fokos. A pénteket Warren G. folytatja a Regulate-tel, itt a 102.4 Best FM-en. Regulators. Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Ezekben a napokban tartják a Csángú Fesztivált Jászberényben, ahol ma fellép 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik majd a Jászsági Népi Együttes. Holnap a főtéren 16 órától lesz táncforgatag és lesznek gálaműsorok is. Alföld Kupa Turkevén az Autocross Arénában holnap és vasárnap. Holnap 14 órakor indulnak majd az időmérők, a vasárnapi futamok 8-kor kezdődnek már. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják, holnap 8-tól a Csörögge Funk napot, a finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatóak újra Újszászon a közösségi téren, holnap este 7 órától Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Vakáció mozi, a Minyonok és a Szörnyek filmmel jövő kedden 16 órától a Tiszapart moziban. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgu, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Mindjárt jövök vissza a közlekedési infókkal, de most Robbie Williams dala szól a Road to Mandalay.

0: Jászberény belvárosában lezárása kell számítani és terelése rendezvény miatt. Ugyancsak Jászberényben, a belvárosban a Dózsa-György úton végeznek közmépítési munkát, a Szabadságtér közelében kell félpályás lezárásra számítani. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A 42-esen Püspökladányban, a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió-Szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni, Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszög felé. A Savage Garden szuperslágerét hallgatjuk már is, a Truly Madly Deeply-t.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Vésű úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófa védelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyi sérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi

0: Hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Nagy mennyiségű kábítószer gyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jön a rekordok napja augusztus 8-án szombaton a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. Közösségi oldalukon hívták fel a figyelmet, hogy a rendezvény részeként bekapcsolódnak az országos vízipisztoly csatába is. A program egyben Guinness rekord kísérlet is. Azt kérik a résztvevőktől, hogy a vízipisztolyukat vigyék magukkal. Emellett a fürdőzők egy 60 méter hosszú vízi akadálypályán is versenyezhetnek, illetve további ügyességi játékokat és kihívásokat szerveznek. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
1: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
0: Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Jelöltet állíthatnak szolnoki lakosok, intézmények, érdekképviseletek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint más helyi közösségek. A javaslatban meg kell adni a jelölt nevét és címét, továbbá be kell mutatni, milyen munkával érdemelte ki az elismerést. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Évente legfeljebb 2 személy vagy közösség kaphatja meg a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Takarékos ivóvízhasználatot kér a szolnokiaktól a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőségben jelentősen megnőhet a települések vízfogyasztása, ami vízhiányt és nyomáscsökkenést okozhat. Különösen 18 és 24 óra között fontos visszafogni a felhasználást. Azt kérik, hogy ivóvízzel ne locsoljunk kertet, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon, emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus közmosás feltételeink hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya.
0: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az alcsi holttiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az alcsi holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a stúdióban Fodor Attila, mint egy 21 éve ilyenkor az angol lista élén James Blunt és a You're Beautiful. Amerikában Mariah Carey és a We Belong Together az első, Ausztráliában pedig a Crazy Frog feldolgozása az XLF. És egy feldolgozással folytatjuk Bob Marley és MC Lyte, Jamming.
3: 102.4 West

0: a világ ellen.
1: A ma megérkező hideg front holnap már tovább is áll, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Sajnos emiatt egyébként csak átmeneti a lehűlés. A holnapi napon már sok lesz a napsütés, kezdetben még egy-egy rövid zápor kialakulhat. A szél ugyanakkor élénk lesz, a legmelegebb órákban 32 fokot mérhetünk majd. Vasárnap is napos időre készülhetünk, sajnos már csapadék nem várható, a Dunántúlon fog majd inkább megélénkülni a dél-keletire forduló szél. 32 fok körül lesz a csúcs. A jövő hét is napos időnként felhős idővel indul, eső nélkül, újra emelkednek a napi maximumok, hétfőn 34, kedden már 36 fok valószínű a térségben, és nagyjából ezekkel a csúcsokkal számolhatunk egészen jövő hét hétvégéig, és csapadék sem várható most az előrejelzések alapján. Viszont a hétvégét is kihasználhatjuk egy jó kis fürdőzéssel, a Tisza és a Tisza tó hőmérséklete 27-28 fokos, a Balaton vize is most 28 fokos, Horvátországban is tombol a kánikula, ott is 35-39 fok között vannak a napi csúcsok, a tenger vize 26-29 fokos. Lista vezető

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezekben a napokban tartják a Csángó Fesztivált Jászberényben, ahol ma fellép 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik majd a Jászsági Népi Együttes. Holnap a főtéren 16 órától lesz táncforgatag és lesznek gálaműsorok is. Alföld Kupa Turkevén az Autocross Arénában holnap és vasárnap. Holnap 14 órakor indulnak majd az időmérők, a vasárnapi futamok 8-kor kezdődnek már. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják, holnap 8-tól a Csörögge Fánk napot, a finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatóak újra Újszászon a közösségi téren, holnap este 7 órától Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Vakáció mozi, a Minyonok és a Szörnyek filmmel jövő kedden 16 órától a Tiszapart moziban. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Mivgu, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Judlo is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. A legjobbak között most Karamell és a Csillagom a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jászberény belvárosában lezárása kell számítani és terelése rendezvény miatt. Ugyancsak Jászberényben, a belvárosban a Dózsa-György úton végeznek közmépítési munkát, a Szabadságtér közelében kell félpályás lezárásra számítani. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni Kőrös tetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszög felé. A legjobb nyári zenék között most a Simple

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Hőségriasztás Szolnokon. Autóhulladék égett a Törteli utcában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 7-e van, péntek. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást az ország teljes területén péntek éjfélig. Több intézkedés is van Szolnokon a nagy meleg miatt. A város közösségi oldalán tudatták, hogy leállították a szökőkutakat a megnövekedett ivóvízigény miatt. Emellett ezen a héten a polgármesteri hivatalban és a közterület felügyeletnél reggel 8 és déli 12 óra között tartanak ügyfélfogadást. A szolnokiak felfrissülését segíti az is, hogy a helyi lakosok péntekig lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között csobbanhatnak a Tiszaligeti élményfürdőben és a Véső úti strandfürdőben. Tűz ütött ki augusztus 5-én szerdán hajnalban egy illegális autóbontó területén Szolnokon a Törteli utcában. A szoljon.hu a katasztrófa védelemtől megtudta, mintegy 500 négyzetméteren több kupacban felhalmozott autóhulladék égett, a lángok pedig átterjedtek egy 250 négyzetméteres melléképületre is. Az épület lakatlan volt, személyisérülés nem történt. A szolnoki és ceglédi hivatásos tűzoltók 5 vízsugárral oltották el a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 g volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsított

0: fogták meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jön a rekordok napja augusztus 8-án szombaton a szolnoki Tiszaligeti élményfürdőben. Közösségi oldalukon hívták fel a figyelmet, hogy a rendezvény részeként bekapcsolódnak az országos vízipisztoly csatába is. A program egyben Guinness rekord kísérlet is. Azt kérik a résztvevőktől, hogy a vízipisztolyukat vigyék magukkal. Emellett a fürdőzők egy 60 méter hosszú vízi akadálypályán is versenyezhetnek, illetve további ügyességi játékokat és kihívásokat szerveznek. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
1: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor vele is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
0: Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Jelöltet állíthatnak szolnoki lakosok, intézmények, érdekképviseletek, civil és jótékonysági szervezetek, valamint más helyi közösségek. A javaslatban meg kell adni a jelölt nevét és címét, továbbá be kell mutatni, milyen munkával érdemelte ki az elismerést. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja meg a plakettel, oklevéllel és pénzjutalommal járó díjat. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Takarékos ivóvíz használatot kér a szolnokiaktól a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőségben jelentősen megnőhet a települések vízfogyasztása, ami vízhiányt és nyomás csökkenést okozhat. Különösen 18 és 24 óra között fontos visszafogni a felhasználást. Azt kérik, hogy ivóvízzel ne locsoljunk kertet, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Megkezdődött a szúnyogok írtása 8 vármegye 43 településén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint. A Tiszatónál is szükség van a szakemberek beavatkozására a vérszívók ellen. A tartós hőség miatt a folyók alacsony vízszintje következtében a megszokott élőhelyek kiszáradtak, ám az állandó vizek és a kertvárosi területek továbbra is kedveznek a rovarok szaporodásának. A szakhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy az inváziós fajok, például a tigris szúnyogok a ház körüli kis összegyűlt vizekben is megtelepednek. A lakosság az esővízgyűjtők lefedésével és a pangó vizek megszüntetésével sokat tehet a védekezésért. Tovább nőtt a balatoni vonatok népszerűsége a nyári szezon első heteiben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a helyjegyes járatok utasforgalma közel 5%-kal haladta meg a tavalyi adatokat. Az utasforgalom növekedésének egyik fő motorja a Szolnok érintésével közlekedő Csabai Tekergő Express vonat. Ennek a közvetlen járatnak az igénybevétele csaknem 30%-kal emelkedett a főszezon első hónapjában. A miniszter kiemelte, hogy a bicikliszállítás is jelentősen növekedett a balatoni vonalakon, emellett az utasellátó szolgáltatása iránt is nőtt a kereslet. A tartós meleg miatt sokan utaznak a tóparti járatokon. A vasúttársaság ezért azt javasolja a jászkunsági utazóknak, hogy a szabad helyek gyors fogyása miatt időben váltsák meg a menet és helyjegyeket. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya.
0: Különleges, de veszélyes növény jelent meg az Alcsi-Holt Tiszán Szolnoknál. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján számolt be róla, hogy az Ázsiából származó indiai lótuszt valószínűleg szándékosan telepítették a vízbe. A növény invazív fajnak számít, gyorsan terjed és idővel kiszoríthatja az őshonos vízi növényeket. A vízügy felhívta a figyelmet arra, hogy természetes vizekbe tilos lótuszt telepíteni. Arra kérik a stég tulajdonosokat és a horgászokat, hogyha indiai lótuszt látnak az Alcsi-Holtiszán, értesítsék a vízügyi igazgatóságot. A növény ellen a legfontosabb a gyors beavatkozás, mert később nagyon nehéz eltávolítani. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is igazi nyári idő várható térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 34 és 36 fok között alakulhat. A reggelek melegek lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti minimumokkal. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A következő napokban egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, de a száraz idő lesz a jellemző.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ma van Bruce Dickinson születésnapja, az Iron Maiden tagjának 100 milliónál is több lemezt adott el a zenekar, 92-ben pedig Madonna vezeti ezen a héten az amerikai listát a This Used to Be My Playground-dal. Beyoncé és Sean Paul kettőse érkezik elsőre, a Baby Boy hallható már is.
4: 102.4 Best

A ma megérkező hideg front holnap már tovább is áll, 102.4 Best FM a legjobb zenék, sajnos emiatt egyébként csak átmeneti a lehűlés, a holnapi napon már sok lesz a napsütés, kezdetben még egy-egy rövid zápor kialakulhat, a szél ugyanakkor élénk lesz, a legmelegebb órákban 32 fokot mérhetünk majd. Vasárnap is napos időre készülhetünk, sajnos már csapadék nem várható, a Dunántúlon fog majd inkább megélénkülni a délkeletire forduló szél, 32 fok körül lesz a csúcs. A jövő hét is napos időnként felhős idővel indul, eső nélkül újra emelkednek a napi maximumok, hétfőn 34, kedden már 36 fok valószínű a térségben, és nagyjából ezekkel a csúcsokkal számolhatunk egészen jövő hét hétvégéig, és csapadék sem várható most az előrejelzések alapján. Viszont a hétvégét is kihasználhatjuk egy jó kis fürdőzéssel, a Tisza és a Tisza tó hőmérséklete 27-28 fokos, a Balaton vize is most 28 fokos, Horvátországban is tombol a kánikula, ott is 35-39 fok között vannak a napi csúcsok, a tenger vize 26-29 fokos. A laza péntek Janicsák Vecza dalával folytatódik a Labirintussal, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezekben a napokban tartják a Csángó Fesztivált Jászberényben, ahol ma fellép 8:30-tól a Magyar Banda, közreműködik majd a Jászsági Népi Együttes. Holnap a főtéren 16 órától lesz táncforgatag és lesznek gálaműsorok is. Alföld Kupa Turkevén az Autocross Arénában holnap és vasárnap. Holnap 14 órakor indulnak majd az időmérők, a vasárnapi futamok 8-kor kezdődnek már. Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumnál tartják, holnap 8-tól a Csörögge Fánk napot, a finomságok mellett lesznek ügyességi játékok és kézműves vásár is. A 70-es, 80-as évek dalai hallhatóak újra Újszászon a közösségi téren, holnap este 7 órától Kis Attila Andor, Murcai Julika és Teréki Kata előadásában. Vakáció mozi, a Minyonok és a Szörnyek filmmel jövő kedden 16 órától a Tiszapart moziban. Akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szónoki tagjaiért a Burger Picnic 0. napján a Volt Camping területén augusztus 13-án. Fellépnek délután 4 után a Kékvirág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Milfgrew, a Plebs többek között. Burger Picnic a Tiszaligetben augusztus 14 és 15-én, pénteken majd fellép a New Level Empire, Manuel Majka, szombaton pedig Meninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is többek között. Rékasi falu nap augusztus 14 és 15-én, 15-én a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, 15 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, majd fellép még az Abba Sisters és Szekeres Adrien is. Egyedül ébredek, Daniel Fi Gergő dala hallható itt a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jászberény belvárosában lezárása kell számítani és terelése rendezvény miatt. Ugyancsak Jászberényben, a belvárosban a Dózsa-György úton végeznek közmépítési munkát, a Szabadságtér közelében kell félpályást lezárásra számítani. Útszűkület van a 4-esen, Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Az M44-esen, Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton két ponton is kell figyelni, a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Az M5-ösön tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közmépítési munkálatok miatt kell jobban figyelni. Tiszaújfaluban közmépítési munkát végeznek, Tápió-Szelén a Rákóczi úton van útszűkület. Közmépítési munkálatok miatt kell útszűkületre készülni Kőröstetétlen belterületén. A 42-esen autózva Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is útszűkület mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek ebben a hónapban. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Útépítést végeznek Millértelep után Csataszög felé. Néhány pillanat és indul a hétvége, és indul a Night Shift is, meg most még Geszti Péter és Péterfi Boridala. Fodor Attila vagyok, kellemes időtöltést a 102.4

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi más most minden.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot feltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő.

0: egészségügyi és gyógyszerészeti központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
1: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is, ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
0: Politikai ügyé vált az ávasörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
3: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.
1: A

Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Nightshift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Nightshift-es mixeket el lehet érni, és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott el

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetette kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonda Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1%, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágneshorgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es, 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlova sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy. Egyedül a lemezjátszók mögött jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: Whiteboy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Na, az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig. The disco light, they shine so bright, my body starts to glow, I'm feeling so fine.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökken a tűzifa áfája, jön az energetikai fordulat, átfogó felmérés a gyermekvédelemben, holnap lesz az országos vízipisztolycsata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Holnap rendezik meg az országos vízipisztolycsatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 1/4 órával megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: És akkor maradok én is, maradnak a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere is. Úgy, ahogy az lenni szokott itt a Besten 0-24-ben hétfőtől vasárnapig, csak már nem mixben, hanem szépen egymás után. A következő órában Robbie Williamson a She's the One-nal, itt lesz a Coldplay az Adventure of a Lifetime-al, és Nelly Furtado hasonlag elején.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Janasi is the one.

Ezt a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten, a legjobb zenék között.

legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red, és az Ain't That a Lot of Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt

0: Nagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
1: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlen mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
0: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elmúlt napok kánikuláiból bőven tudott volna egy kis meleget félretenni a Jamiroquai, de megtették ők ezt már korábban. Valami ilyesmiről szól a Kent Heat, ami érkezik a következő órában, akárcsak a Madhouse-tól a Like a Prayer, a Destiny's Child-tól az Independent Women, vagy a Booty Love-tól a Boogie Tonight, már is az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amikor 2 évvel ezelőtt itt volt, 18 dal játszott a budapesti koncertjén. Múlt hét végén most 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön 2 évente, és mindig játszom csak 1-2-3 dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Paplászlóban augusztus 2-án. Ezért most itt a Best FM a legjobb zenék között.

Rest FM, a legjobb zenék, jön a Planet Funk és a Chase the Sun, nem kell kergetni a napot, vissza fog az majd jönni magától, úgy vasárnap, vagy inkább hétfő magasságában, és mindennel együtt, ami ezzel jár, kánikula, magas UVB-sugárzás, úgyhogy tessék még holnap kiélvezni a picikét enyhébb időjárást, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy 32 fokos nappali maximum, és egy nagyon picike szél országszerte mindenhol.

0: a gazdák, csökkent az infláció júliusban, világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbbel Anita a kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
1: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
0: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elrépve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kamionok egymás után, táncoló tömeg végig az Andrássy úton egész nap. Ezeket a gyönyörű emlékeket lehet majd feleleveníteni augusztus 29-én Budapesten, természetesen autentikus szereplőkkel, például ATB-vel, aki ott is ott lesz, meg most itt is itt lesz már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Test FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat. Viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewer's Choice Award-ot. A Fast Love. Ez jön itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem volt azért már akkora ereddel a hajamat buli, mint 4 évvel ezelőtt, amikor az 50-et ünnepelte, de hát azért egykori zenésztársai nyilván beköszöntek neki és sok boldogságot kívántak Jerry Halliwellnek, aki tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Spice Girls és a Stop hamarosan, a No Doubt után.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

még idén év elején, január 20-a környékén egy közös Instagram posztban jelentette be Chris Brown és Usher, hogy együtt indulnak. Elvileg világkörüli turnéra, azért mondom, hogy elvileg, mert

FM a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 ezer dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké, mekkora a színpad, mert akkor lehet, hogy vinnénk valami kisebb díszletet. Aztán később kiderült, hogy az a legendás piramis volt az a kisebb díszlet, ami a komplett 350 ezer dolláros ügy.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen